asema onyene ye wo shafut ekai se mumma anyumtufuo ni nienim na nyuma awutu yenu se mundi nyamiaye na nehumobuo etimbuo takai.